0: Vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Rádió.

Per Digi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hi, this is Mike Marine.

szuperek! Itt DJ Simon! 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben, ébresztem az emléket, itt a szünet.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szöveg.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Na, sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok, Kukasónak köszönöm szépen, hogy rámozta a szívinfarktust, de most már úgy tűnik, hogy rendben van, legalábbis az előadás az szól, sokan aggódtatok, hogy mi történt, semmi probléma, illetve nem tudom, na az is egy probléma, hogy nem tudunk valamit, nem, vagy a nem tudás is tudás, nem tudom, viszont a Danaival most kezdtem a DJ Pajus, hogy dübörög a ház, nem is azért szól, mert megígértem, még a tegnapi nap folyamán, hogy ezzel kezdem ezt az adást, mert hogy hát... Balul a szopóág azon oldalán volt, ahol hát tulajdonképpen a fényezés nem azért sikerült rosszul, mert ő nem akarta, hanem a szél, az a rohadt szél, az mindig vele szólt, úgyhogy dübörögjön a ház, jó kellemes pörgő zenéket osztanak, nektek remélem velem tartotok. Bontjuk szilánkja éreztem olyan napot, de bontok egy sőt, hogy vasárnap mi szóltak. Szevasztok, jó reggel!

Először is nagyon-nagyon szépen köszönöm drága barátaimnak, elsősorban Rolandnak és Krisztiánnak tegnap, hogy kipirózhattam magam végre. Gyerekek, ezzel a disztópörzsölő szerszámmal, amit át lehet alakítani ilyen propánbucázós hőközlő eszközzé, hát megunhatatlan tüzeket tudtam csinálni, tehát te mint a Terminátor olyan volt. Egy-két fénykép a Facebookra, a vállalhatók fölkerültek. Azért ebben a piromániában gyerekek van valami, higgyétek el nekem.

végére mindjárt mindenkinek válaszolok, írtatok sokan, de meg kell inni a kávét, mert ugye egyik agysejtem még zavarja az összes többit, úgyhogy ez a kis türelme. DJ Lott lesz közben itt a folytatásban, a Super DJ Rádió, Boriszka, mindenkinek jó reggelt. Kokosonnak még egyszer köszönöm szépen, hogy azért szólt, hogy lehetnek itt technikai problémák, és köszönöm, hogy szóltál, hogy viszont most már ezek elmúltak. Na, én megvinnélek.

Hogyha meg tudtunk bőle, de Szabi volt, hogy balszos népünk győzni fog. Nagyon jó dolog. Szőlőhegyen van egy 1500 négyzetméteres üres belterületen. Hely van benne bózkodni, és ebben ilyen cirkuszlón is. Lehet patjót a fürdőszállás ébredeni. Bődi Szabi úr, gondolj rám, nagyon szívesen jövök. Csekes volt, hogy Rusztámnak is kellene, mert szétlapot kívánok, hogy jelensz, hogy a marha pörköl sikeres volt ennap el. Állítólag. Én nem tudom, kedves Zsolti, én nekem a Jägermeisterre kapcsolatosan ambivalens érzéseim vannak a mai nap folyamán, úgyhogy muszáj gyors sört innom. Igazából volt a hatházi Lassinak az alkoholizmus, hogy jól csinálják, működik.

leglasszabb egyébként, hogy alapvetően, hogy tudták ezt mondani? Csuklok. Na. Kodár Gábor úrnak mondom, igen, van már hang, jelentkezem, szabadszállásra, nekem már volt kávésőr, viszke, ez a jó valány, hogy ne? Sőt, a Soland is tök jó.

Na kérlek szépen, szélót kívánunk tehát Koller Gábor úrnak is, aki szintén fantasztikusan nyitotta a napot, ezek szerint Kovics Anyul, szétlapos időt kíván mindenkinek, köszönöm szépen, egy kis süt a nap, mi van itt még velünk?

és a Istvánónak is jó reggelt kívánok! Az jutott eszembe egyébként, hogy néha nem értjük egymást, mert hogy így vannak olyan magyar kifejezéseink, gyerekek, hogy csak úgy nézünk ki a fejünkből, hogy ez mit akar jelenteni. És volt még régen ilyen popcorn újság, emlékeztek el a popcorn, baszki, ez milyen? És volt ilyen társkereső, és poénból írtam egy lánynak, mert olyan tetszett, szép szőke volt, és kiderült, hogy olyan arra szerencsém van, vagy nem tudom, hogy minek mondják ezt a szerencsének, mert tudja. Visszajött a lány, és találkoztam vele valahol, el kellett menni a Alföldre. Az volt a lényeg, hogy nagyon szép volt a hölgyemény, csak volt egy picit tájszólásuk arra felé. Kopogók, körgők, és kiszól egy fejkendős néni. Gondolkodtam, mit mondott, nekem elég jó fotografikus memóriám van erre, és a következőt mondta a néni. Mondja, hogy görbölt be a verőcét, de ne a tiritorival, mert kidugja a fejét a talpastik, és leharapja a göbe. Hát mondom, baszki, új megcsinálnám, ha tudnám, hogy ezt mit jelent. Na, aztán elmondom, hogy mi mit jelentette. A görbölt be a verőcét, ez a csukd be a kertkaput, de a görbölt, az a görbített, tudjátok, mint az ilyen rigliszerűség helyett van, egy ilyen szög el van hajlítva, azzal kell begörbölni a verőcét. A verőce a kertkapu. De ne a tilitolival, a tilitoli az a rendes rigli, amit ráhúzott, tudod, tilitoli. Én hülye mutogatom. Tilitolival, szóval ne azzal csináljad, mert hogyha kidugja a fejét a talpastik, na mi az a talpastik, gyerekek? Vágó, 20 000 forintos kérdés, talpastik, kacsa. Az a talpastik, és leharapja a fejét a göbe, az meg a disznó. Szóval vágott pedig. És egy nagyon kedves hölgyekhez mentem, neki is volt némi tájszólása, bár igen, ellene próbálkozott neki. Tehát azt a poén nem ment el a még egyszer és a még ötször. A többiről, a hölgyről lévén szó nem illik beszélni. A Temple City Self-Aware és az Álvaro az Or Happiness-zel megittem a kávét, most meg kell valami útalás történni.

kedves hallgatókat, hogy mindenkien boldogszon egy szadokkal vív meg engem így aznaposan, Ivádi Gergő. Ich wünsche dir happy weekend, Signor Boris, köszönöm szépen. Majd így áll meg te is egy üveg jégert, és akkor utána találj ki ilyeneket. Willkommen in Drasztújtje, dobri gyeny, Herr Ivádi Gergely. Na, Isa István úrnak egy gyönyörű vasárnap reggelt kívánunk. Erdélyből szintén hasonlókat gondolunk, és a család gyenem van. Köszönjük, hogy velünk vagytok.

remélem mindenki velünk ébred. Azért azt, hogy ilyen pörgőseket tesz tényleg mindenkinek. Meg legyen az érvedés. Csillman érkezik némi baby dolos megoldásból.

ki van gerő szépen megemelni, BPM egészen pontosan 160. Mixed X-en, Mixed X-en, Out of My Head. Kicsit pörgősebb, ez jó, jól van, ez a hipésen.

Sürgős Osztagornak is kellemes szétabot kívánok! Sebesség 160, mindig kikéritek, hogy legyen BPM, hát akkor itt van. We like to party! Close a folytatás!

beszéltem nektek, hogy még péntek este láttam egy ilyen dokumentumfilmet színészekről, és annyira jó sztorikat meséltek benne, és egyik szükségben ott van a Bánsági Ildikó, és a Bájdi Laci bácsiról beszélt a Matulába. Jó, ott Matula hangja, és mint a szekéren úton nagyon szerettük egyébként, és a Laci bácsi kicsit szeretett szeszállni, mert egy érdekes szokása, és vele volt az ötlet, mondom, megosztom veletek. Annyira tündér a sztori, hogy kicsit ilyen kényszeres volt, hogyha egy színész vele szembe állt előadás közepén is, és mondjuk ilyen dialógban voltak, akkor látott rajta valami szőzt, vagy egy darab cérnát az öltönyén, vagy amikor azonnal ment oda leszedni, tehát nem bírta ezt megállni. És úgy szivatták meg, hogy a másik óriási nagy színészfejedelmünk, Vásáros Laci bácsi, berakott a zakója zsebébe spulni cérnát. Egy picit kilógatott belőle, meglátta Vágyi Laci bácsi, ott valami cérna elkezdte húzni, és kigombolított egy egész vonalat. Ez ennyire aranyos történet. De vissza a zenékhez! Ah, hogy akkor megoldásban, meddig pedig a Nemix Man, ez a Takeover Control.

kérdésen végezünk délig biztosan. Na vigyelj! Jön a felvétel. Hullik már a Vim Diófa levele DJ Teslával. Legyen ilyenünk is.

kérdezem, nagyon sokan írtátok a jakasszállásról, Super DJ találkozóról, illetve érdeklődtök. Konkrétumokat majd Tamás főnök úr fog nektek mondani, tudni. Egyelőre én nem tudom nektek azt elárulni, és meg így, hogy ott tudok lenni, hiszen nem tudom, hogy mennyire lesz rá lehetőségem, de igyekszek majd azért én is oda kérülni legalább egy pacsi erejéig, ezt még nem merem megígérni, hogy kik és milyen módon fordul, miután még tényleg én nem voltam, azért mindenkit arra kérek, hogy legyen türelemmel, mert én ezt egyből nem fogom tudni nektek megmondani, viszont mindenről helyi időben fogtok tudni értesülni, ezt meg tudom nektek ígérni, illetve hát nagyon remélem minél többen részt vesztek akkor is, hogyha én esetleg nem tudok ott részt venni, tehát ne én legyek az a bizonyos, akin múlik ez a dolog.

0: gyorsan tartot kell csinálnom, mert hogy ilyenkor van egy ilyen havi, vagy hogy ezt mondani, időszakos forduló, ami elméletileg legálisan használható, csak nem mindig akar ez megtörténni, hogyha nem frissítek rá, és egy idő után a rendszer ezért kizár. Na, ez a Super DJ Radio www.superdjradio.hu, és természetesen azt is nagyon fontos tudnotok, hogy van nekünk egy Viber számunk, ez a 0670459995-ös. Na, egy fél másodperc türelem, és akkor innen folytatjuk, nem mentetek sehova.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül, Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Várjuk fel az alvókat!
3: Mi emlékeket ébresztünk.
4: Ez
3: a Super DJ Rádió.
1: Super DJ Rádió. Egy csipetnyi 80-as évek. Megfűszerezve a 90-es kedvencekkel. És napjaink top slágereivel. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu.
0: És már is itt vagyok veletek, Luca, és a folytatásban ez a Last Night.

köszönöm követni az írásokat, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki másodszor is köszönöm, másodszor is Boriszka vagyok, köszönöm szépen Putyálajos úrnak is, vidámságosat, Pálinkás, jó reggelt, kényűrűséges hölgyet is üdvözölnék, Encsikének üzenetét tolmácsolnám, sziasztok, szuperek, úristen, de imádom, Encsik jelen, mint mindig, kicsit fáradtam, de fülemek, ez a fáradtságról, igazad is van, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, és hiszem velünk a másik is azt mondja, akinek szintén szuper adás kívánságát tolmácsolnám, köszönöm szépen, hogy te is velünk.

Látom, fiatalok, nem fogtok élni. Sokan írjátok, hogy ebédet készítetek, csináltok. Nagy Aci például ide nekem, hogy paprikás krumpli készül. Jaj, de szépen szabadtéri körülmények között. Roland barátomnak pedig köszönöm az úzást, vagy bármit is, amit tettünk ott. Én ezeket nem tudom megjegyezni, mit teszünk, csak azt tudom, hogy finom.

bácsinak is jó reggelt kívánok a kartemből, természetesen Bálint Gambival üdvözlünk minden hangot és minden villalakot, természetesen téged is köszönöm szépen, örülök, hogy velünk vagytok, természetesen Henny kisasszonynak is hasonló jókat kívánok, szép tallamos vasárnap döntött kíván mindenkinek, neked is, a villalakoknak is, nálunk az evéd, mert készen van, na hát jó étvágyat majd hozzá, egészségetekre, nőjetek nagyra.

szeretnék ezt lenni, kicsit a pörgősebbeket hoztam már nektek délelőtt. Széle kevés sírel. Sok muzsikával 11 óra 11 perc van. Azaz azt kell ilyenkor mondani, hogy mindegy.

Veszem a 070 45 95 95-ös 06-32-19-48-07 a telefonszám, amin a boriszkás bulikat lehet leinformálni. Bizony, látunk itt a scootertől, és hallottunk a scootert, hogy lesznek még körbözbenék. Köszönöm, nagyon sokan írtok. Csoki Zsoltának is vidámságosat kívánok. Felső

Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, tényleg itt is vannak a kollégában, és a többieknek is örülök, hogy tetszenek ezek az zenék, és igyekszek azért ilyenkor kicsikét más oldalamat is megmutatni. Azt mondjam azt, hogy rosszabbik én nem, ez így nem igaz.

nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen, hogy így írtok és reagáltok a muzikákra. Délutól is lesz élő adás, ez nem tudom még, hogy van-e kollega, aki váltana, nem akartam, hogy a kicsikét majd a magazinosabb jelleggel.

Isaac Rosen átdolgozásban. Ez mondosan a legelső Two Unlimitednek kikiáltott kis lemezből. Egy Demon a Hearts Beat from Play remix szóljon. Szóval pedig remélem mindenkinek rendet az, aki már most ebben annak tényleg jó étvágyat kívánok. Megfelelő emésztéssel, enzim termeléssel. Jön a dal. Get ready for this.

találkozni. Nézem, itt valami lontalan listás készül, mert megérkeztek a recycle matadorok, mágnes szemű fiúk. Hát itt nem igazán vallom, gyerekek, úgyhogy szerintem kicsit lukra futottatok, de sok sikert.

13 óráig tudok veletek maradni. Hát maradtak, annak nagyon-nagyon örülök. Egy pici szünetet tartunk. Tíz másodperc körülbelül, amíg átállok a másik lemezjátszóra, és akkor innen folytatjuk. Nem értek szerintem sehova, érdemes lesz maradni.

kettő dal szóljon még ebben a vlogban, és akkor utána déltől együtt kicsikét más muzsikálással megyünk tovább. De még átállok a másik oldal, addig gyere kicsi. Szirota Jennifer énekel.

jó cirkusz, gyere kicsi! Szerint a Jenniferrel. Jönnek a blokknak lezárásként, jöjjön akkor a halott pénzt a gyerekek. És akkor egy órán keresztül még pörgetjük nektek a jókat.

képen érkezik. Akár lehet hozzá mozogni is, persze. Lukasztár Teli G-vel. Valamikor még 1980 először, aztán most újra.

Ez a dal is viszont egészen kellemesen szól, de nincsen kívánság műsor, viszont egy dal, Annus Krisztián sok szeretettel szeretne üzenni Cinta Károlynak és Német Annának, akik szeretik szóljon a felvétel. Ez a Dance Monkey muzsika, úgyhogy mindenféleképpen nagyon sok szeretettel szóljon. Annus Krisztián is örül annak, hogy itt vagytok, de Cinta Károly, Német Anna, és akik szeretik szóljon a felvétel.

szoktak mondani, az ember szeretné élvezni a sava borsát, de hidd el, hogy addig még nem éltél. Amikor sétálsz az utcán, hát csak megszólal mögötted egy hang, aki azt mondja neked, hogy felvásárolom a tollat, dunnát, párnákat, akkumulátorokat, tessék szólni, vagy kézzel inteni. És aztán látod, hogy a hátad mögött áll egy olyan autó, mint én rajzoltam volna, kb. Olyan állapotban van. És hát... Elsőbb gondoltam azt, hogy én ezt álmodom, ilyen nem létezik, és de... Az első három ülése van nagyjából szorítva 6 darab ember. Van a beprésem, nem tudom, hogy szállnak, hogy leszedik az ajtót. És azon gondolkodtam, hogy ez a mondat, vagy ez a szófordulat, ez honnan jött, hogy tessék szólni, vagy kézzel inteni. Hát ugye lábbal intek, akkor nem áll meg, tovább megy. Meg mit integessek a kézzel, mert a középső ujjammal integetek, lehet nem lesz jó. Mindegy, nem integettem neki, csak mondtam, hogy kerüljön ki. De végül is kikerült. Onnan lehet tudni, hogy itt vagyok. Na, emel volt ebben a

hogy egyre hülyébb leszek. Látom, aztán nem segít, úgyhogy... De jó, még köszöntjük én, igen, Norbert urat, mert hogy ő is velünk van, és füllel remélhetőlegesen orgazmikus érzéseket kap a zenéből. I can get it out.

szavazatok mögött, Boriszkát halljátok, és remélem, hogy úgy lesz ragadós. És hogy minden, akkor Szén és az Mafia érkezik. Onnan éjszakról, na meg a dal. Waiting so long.

Földi Szabélynak innen is gratulálok, hogy megint csak segít abban, hogy gazdaságunk megmaradjon. Na halljunk éhen. És Tóth Mátyás úr, neked is köszönjük szépen a bejelentkezést, látom azért nagyon finomságos étel vagyok ott is. Húsos káposzta lesz, a kész lesz, hogy ne lenne kész? Jó ételet kívánok hozzá! Örülök egyébként, hogy kedvenc zenék, mindig kedvencek, és Isa Isten úr is írt, ha, hogy nem kell, és maradunk szigorúan. Hát köszönöm szépen! Ezért mellékelek, jó a vétez, locsogáshoz, és ételváráshoz, de jó kis rockprojekthez, jön már is a nevel!

15 órától DJ Surcit, 3 órán keresztül tolja a barátom, őt pedig egy másik Zsolti váltja majd. 18 órától Zsoltit hallhatjátok, és a Lime-en is érkezik ma még, ő pedig 20 órától. Hozza meg csak a jó hangulatot, itt meg egy jó kis lírai szövegű dal, azért mondjuk a klubos megoldásnál még Umberto Tozzi, na meg a dal, ez a Tiamo.

Svenvét Leszpenáza. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy engem választotok, köszönöm, hogy csalogatóztok, remélem, hogy fogjátok tenni ezt a közeljövőben is. Ha honnan tudok, visszaérkezek, akkor majd a 90-es évekből érkezek majd egy ankéttal. Addig is hallgassátok a Super DJ Rádiót, mint látjátok, egész nap, egész délután élő műsorokkal kedveskedünk nektek. Tartjátok ezt szem előtt, vagy leginkább fül előtt. Boriszkát hallottátok az elmúlt 3 órában. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Sziasztok!

hát akkor csodálatos szép délután kívánok minden, vagy ebéd után kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Light DJ Simonnal, és mint hallhatjátok, egy kis trendszer készültem a sok house után, amit időnk napokban nyomtam. Gondoltam, most már hozok egy kicsit pörgősebb dolgokat is, úgyhogy a mai két órában trance lesz, vagy éppen dance lesz. Úgy, ahogy a kezdő zene 1998-ban készült, és valami hatalmasat aratott a rádiókban is, mint az MTV-n is, hisz hát a klipje is egy fergeteges, csodálatos dolog, lehet azt mondani, illetve a hölgynek a hangja, Karen Ramirez hangja, aki igazából nálam is beadta a kegyelemdöfést, mondjuk így. 1971. novemberében született Londonban egyébként. A hölgy azóta is énekel, vagyis próbálkozik. Szóval Karen Ramirez, azért csak titük tudtam mondani, vagy mégse. És a Looking for Love. Ilyen hülyén kimondom azt, hogy szerelem után kutatva. Sokszor azt mondja, semmi között hozzá, hogy milyen a délutánom. Jó, akkor... akkor neked nem jó délután. Hello, Suci! Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem is írni, úgy, ahogy Boriszkának megtettétek, és egyúttal szeretném megköszönni Boriszkának ezt a pár óráját, amit itt töltött a Super DJ Rádión a mai nap folyamán. Megint hatalmas adás volt, ahogy szokott lenni. És még nekem a végén a zenék is tetszettek. Ez nagy szó nálam. Szóval jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a két órába. Meg tudjátok, mondtam, szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg az, hogy oh yeah.

find you. A hangorosoknak egészségükre. Okay, nem értenek, most nem fordítom le. Na, itt van velünk Kollár Gábor, nézzük a Viber persze. Aki azt írja, hogy de jó bejelentkezés, drágos. Jó, ezt szeretem, szuper. Szabad szállás, jelenleg itt nem vagyok. Hova készülsz? Itt van velünk Encsike is. Szia DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti. Pipa mára is. Nos, ahogy hallom, megjött a lelkbetömő. Most már nem kell mindig lefordítani angolra, amit látsz, mert ő lékbetömő Simont. Igen, nagyjából az, de egyébként reggel eldöntöttem, hogy jövök. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és kellemes zene hallgatás. Neked pedig jó adást kívánok, és sok-sok kagylózó fülecskét. Puszcsika, Encsike. Hello, Encsi. Jó kagylózást neked is. Aztán Szofiába meddig szívod a levegőt. Itt van velünk az Isa család is. Azt írja, gyönyörű vasárnap délután kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőt, Szentgyörgyből. Az is a család örül, hogy újra itt vagy. Hadd szóljon az, oh yeah. Ja nem,

nézzük tovább még. Van egy kis idő, itt van velünk Pifu Wild. Oh yeah, csapast kell a tempo. Még mindig nincs kész az a ház, gyerekek, nem tudom, mit csináltok ti ott. Még mindig ugyanazt a képet küldted, amit egy hónappal ezelőtt. Egy hó nem, de... Hát figyelj, azok a bakok ugyanott vannak, de az mondjuk létre. Hát nem tudom, kellene hozzátok oda egy ilyen kis művezető, vagy... Nálunk azt mondja, hogy RBS lédere. Kéne hozzátok egy munkavezető, akinek a kezébe ott van a kis Leonciónak az ostora. Azt adna a hátatoknak, hogy pörögjetek inkább a munkával, le a zenével. Inkább a munkával, le a zenével. Itt van velünk.

Otszó neki, a többieket még megolvasom a legközelebbi alkalommal. De ne felejtjétek, plusz 36-74-5-95-9-95, ide lehet nekem írni. Na, kagylozzuk a következőt, ami nem lesz más, mint... És végig pofázom ezt a zenét, de nem baj. Az örültök nekem, remélem. Ami nem lesz más, mint... hogy is volt az? Azt mondja, hogy volt egy Ray of Light album Madonnától. Az valamikor 97 környékén jött ki, ha jól emlékszem. Amerikában. Az olyan 98 környékén eljutott. Na jó, nem, 97-ben eljutott Európába. És a lényeg, hogy nagyon sok jó zene volt a Ray of Light albumról, és nem hiába jelent meg róla. Kis lemezeken is külön kiadva, ami az albumon megjelent. És nálam amúgy is az originál verzió is betette a hatást, de a Sasha Remix a legjobb. Jön a Sky Fit 7 Madonnától 1998-ból.

lemaradtunk a csatlakozásra. Addig olvasgattam itt, hogy hát lemaradtunk róla. Azért kezdtem itt olvasgatni, mert én például nem is tudtam, hogy a Deliriumhoz egy ilyen kis ilyen mellékformáció volt 1986-ban alakult igazából a csapat. Aztán mégis a 2000-es évekig sehol, vagy jóval legyen 90-es évek vége, sehol sem voltak, nem ismert őket senki, aztán jöttek a Silence-el, ugye meg a blablabla. Bla, bla. Na mindegy, nem olvasom fel. Elkezdtem Wikipédiázni, hülye gyerek, aztán meg elfelejtettem, hogy hát össze kéne keverni a két anyót. Na szóval a lényeg, hogy itt a 2001-es Delirium featuring Rani és az Underwater. Na természetesen, hogy a trance-es változat, az Above and Beyond 21st Century Mix. Oh yeah, itt a Superen.

Na, aztán itt van velünk a Viberen, és hát a kagylózók körébe is. Kedves Árpád, aki éppen autót szerel, azt írja el a legjobbkor. Rakom össze az autót. Én ahogy elnézem, szerintem az inkább szép van szedve, mint éppen összerakásnak elő, de ki hogy itt van velünk? Kovi Sanyi, és azt írja, sziasztok, szuperek, szép napot mindenkinek. Kovi Sanyi Zuglóról. Hello Sanyi, nagyon jó kagylózást kívánok neked, vagy nektek is. És hát megyünk tovább. Karesz barátom fog örülni a legjobban, ugyanis jön egy Tiesto. Ami nem lesz más, mint az a bizonyos 2004-es Parade of Athletes, azaz az atlétikai olimpia, egyenesen ugye Athénban volt 2004-ben. És ott valami fergeteges koncertet csapott Tiesto saját zenékkel. Úgyhogy jön az egyik kedvencem róla. Az Athena. Oh yeah, itt a szuperem.

jön a kiállás, addig elmondom, hogy itt van velünk Vica is. Tudjátok, Vicula és Pistula. Vicula, ugye Pistula párja. Hát ilyen Hali, na végre mi is itt vagyunk, hagylózunk ebben a szép időben a jacuzziból. Honnan máshonnan? Vica és Pistula, sziasztok, szuperek, szia Simon, üdv mindenkinek, élvezik a mai napot a jó zenékkel, oh yeah!

És az Isten azt írja, hogy mi mindig örömmel fogadunk akár ide-haza is. Most az ide-haza, el kell mondjam, hogy már megint, ha már itt vagytok ennyien, akkor idén végre én is eljutok a Super DJ találkozóra, úgyhogy remélem ti is ott lesztek. Július 24, 25, 26 hétvégéje. Mi akar szálláson, úgyhogy minden info jön majd később. És hát én is már megvettem a repjegyeket. Ja. Úgyhogy ott leszek. Készüljetek. Zenéni nem fogok. A bánat ott fogok ülni, aztán nézni mindenkit, hogy mit, hogy denszel. Encsika azt írja, hogy drága Simon, már budapesti friss levegőt szívok, éjjel érkeztem, mint Pataki Attila, csak épp nem repülő Csíszajban, hanem egy utasszállító géppel. Kicsit kemény volt két óra alvás, de letoltam, muszáj volt, mert már anyós pajti kellett, hogy meglátogatni a kórházba. Hoppá, csupa fincsi dallamok, hajrá Sim, hajrá DJ Simon, hajrá Super DJ Rádió, szuper puncsika, puncsika encsike. Na, hallgassuk ezt a fincsit!

Na, aztán jöjjön a másik csávó, aki szintén 1969-ben született ugyanúgy, ahogy Tiesto is. Az ő neve Timo Maas. És 2000-ben jött egy nagyon fincsi zenével, ami igazából 99-ben íródott. Adar, Scheiber, oh yeah, figyelj!

Aztán nézem, csatlakozott hozzánk Zsúj és a kajdozók és a Viberhez. Viberre írók körébe. Hey, fitta, min fitta, jó kis sziasztás zenék. Ma fekve.

Jó tudok olvasni, csak kéne már a szemüveg. Na, de menjünk tovább, itt a következő zene. Imádtam annak idején. Jön Matthew, így Jonathan Terry. Alias Hettékará. És a 97-es zene.

ne pattogjunk tovább. Üljenek akkor a belgák. Érkezik Christopher Chantiz, alias az Absalom. És ez az 1999-es Finchi zenéje. A The Air, jön a levegő, oj, kapkodj el érte, figyelj, ez egy vokálmix lesz.

Ugrottunk is tovább a következő 1999-es zenére. Jön Maria Nyler. Oh yeah. Maria June Nyler. Az angol énekesnő. 1972. március 26-án született. És hát hozott nekünk nagyon sok, nagyon jó zenét. Trance-et főleg. Az ők csodálatos hangjával. Most jön az Angry Skies című nóta. Olyan rég hallottam, na ez most jól fog jönni.

Hatunk tovább a következő zenével. 1999. november 1-jét írunk. És hát Paul Oakenfold a Planet Perfecto formációval hozta nekünk a Bullet in the Gun című nótát. Azt úgy voltak vele az emberek, hogy jó ez a zene, de sokakat nem fogott meg. Nem kellett eltelnie majdnem egy évnek csak. 2000. szeptember 4-én jöttek a remixek belőle. És egy út volt vele, Oakenfold, hogy na akkor a 2000-es években csinál rá egy klubmixet.

a Viberünk, ide lehet nekem írni, ahogy írt a Lovász Károly József és Karcsi barátom, azt írja, jaj, de fincsi zenék, barátok! Nem lehetne, hogy ezt így ebben a formában úgy nagyjából 6 óráig nyomni, addig melózok ugyan. Hát most az van, hogy én szívesen eltolnám, de ne legyünk önzők, jönnek a kollégák, úgy, ahogy én itt vagyok nektek, veletek 3-ig. És ezen az alkalmazott, hogy szeretném megragadni, hogy ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádión, ez itt a Private Light. Majd, hogy nem teljesen light. DJ Simonnal, azaz velem, és 3 órától érkezik hozzátok DJ Surci, egészen 6-ig. Bocsánat. Ja, de 6-ig. 3-tól 6-ig. Surci szórakoztat benneteket. Majd érkezik 6-tól 8-ig Zsolti. És 8 órától a szokásos módon vasárnap érkezik live-ben, ha ide szédül. Na! Ezen a mai felhozatal maradjatok velünk, egész nap élő műsorok. Oh yeah, itt a Szuperen!

zene, meg is érkezett Csoki Zsolti is a körünkbe. Itt van velünk, és írt nekem a Viberen azt, hogy a szia Simi, sziasztok, szuperek, tehát felső tárkány jelen. Hello Zsolti, nagyon jó kajlózást kívánok neked, úgy, ahogy Tóth Mátyásnak is, ő is tiszteletét tette. Nálam azt írja, hamarosan meg vagyok, én is, remélem lesz olyan legalább, mint a bulid. Aj, de gyönyörű az a bogrács, ami ott rotyog. Én csak egybe bízok, hogy nem körömpörkött meg ilyen lábszáros cuccok, hanem valami fincsi igazi pöri. Megyek, tunkolok. Kenyeret már vághatod is. Isa István is annyit és szuper muzsikák. Nyami. Az a kaja, amit Tóth Mátyás csinált, na az nyami.

című nóta. Patogunk tovább is, ismételten jön egy 2000-es megjelenésű lemez, egyenesen Németországból érkezik a Light Force csapat, lehet azt mondani. Így van azért, mert Andreas Tachmeier és Matthias Wagner a formáció két tagja. A késői 90-es években alakultak, aztán 2000-ben hoztak pár zenét, sokat nem, de a legjobb időn jön a Join Me. Csatlakozz hozzám! Amint célba értesz, a golyó, ami a fegyverbe van. Oh yeah! Hozzáteszi Matyi, hogy fehér boros vecsési káposztával van. Ó, oh, bassz meg! Na, bocsánat!

Kaphatunk is tovább a következő Giorgio Moroder zenére, ami ugye a Chasehold, vagy Case, bocsánat. A Mindjárt Szex Lesz című nóta, rengetegen feldolgozták. Természetesen 1997. decemberében megjelent a Transatlantic Airwaves Case. Ez meg itt egy DJ Quicksilver remix. Mindjárt.

Tisztelt hölgyeim és uraim, na mivel mehetnénk tovább, mint egy 23 évvel később megjelent zenével. 2022. október 28-a, jön mindenki kedvence!

Tudjátok? Eike Klein. És hát a Transmission. Egy Armin van Buuren remixben.

Kathy, je Simon, ez Encsike legnagyobb kedvence most. Heike Klein és a Transmission. Transmission, oh yeah. Nincs mi? Húha! Ez jó is oda van érte. Szívű. 4, nem 8, nem 16 elve, de imádom! Úgy a de Fincsi.

ott tartunk, hogy Armin Josef Jakobus Daniel van Buren, aki 1976-ban született Hollandiában, megcsinálta ezt a remixet. Akkor jöjjön egy 1999. július 19-i zene. Armin van Buren-től jön a Communication. Oh, yeah!

friss zenére. 2025. Aj, de jó. Ez még mindig jó. Na erre megint csak azt lehet mondani, hogy egy igazi. Kacsabőr teremtő zene lesz. Jön a 2025-ös Calvin Harris és Jesse Reyes közöse. Az Ocean, az én kedvencem. Oh yeah, itt a Superen. Itt van Szabó István, azt mondja, hello, haver lesz. Nem is tudtam, hogy vannak ilyen fasz a zenéid is. Oh yeah. Ne vannak. Pazsi is megérkezett. Ja nem, ő még mindig utón van. Több millió zenét átnyál az Bakeliten. Húha. De hallgassuk ezt a fincsi zenét.

Aika fino ensin tänään. Oh yeah. Ocean. Tässä mozaa következő zenesen, az gyenge. 2001. november 5-e érkezik a Three Divers on the Vinyl, vagy Vinyl. És jön a Sunset of Ibiza. Itt a Szoperen, figyelj! Oh yeah!

Szerintem én most leszek meglepő. És mulatságos, lehet azt mondani. Na ezt figyeljétek, mi jön. ...2004-et írunk. Képzeld el. Augusztus 6-a, és jött egy album. Aztán jött egy kis lemez.

És hát elérkezett az az idő, amikor azt kell mondjam, hogy itt jön az utolsó zene, 2002-ből érkezik az én záró zeném, egyenesen Amerikából.

Egy csodaszép zenével szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt velem tartott ma a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Light DJ Simonnal, de senki sehova érkezik hozzátok. DJ Surci egészen 6-ig, aztán Zsolti követi, majd Liveman zár. Szóval köszi még egyszer mindenkinek, a zene természetesen végigpereg. Csácsubi csá, sziasztok! Oh yeah!

because of music.

miről másról, mint rólad, rólad áll. Hát kiről másról, mint rólad, rólad álmodom. Na meg az FLM.

merengek a világ dolgain, megváltoztassam. Hát azért, Kukori bácsi, egy-két dolgot légy szíves, megköszönnénk. De végre nem dolgozol, hanem pihensz. Jó pihenést! Aztán itt van Öncsike, de ezt én először elolvasom, mert...

Jaj, nem ment el. Hát mi történt? Mindenki gondoljon arra, amire szeretne. Én a jó zenékre, amit itt a kedves műsorvezetők tolnak nekünk nap mint nap. Gyönyörű szép napot, délutánt kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást. Neked pedig jó

Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom Erdélyből, Erdőszentgyörgyről. Az Isa család jelen, és örül, hogy újra itt vagy. Már vártunk, csodás napot mindenkinek. Hát én is nagyon örülök, hogy itt vagytok napról napra, reggeltől estig. Hello Isa család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy.

Aztán, hogy lesz-e ma hangos étlap, azt majd meglátjuk, mert még DJ Simon nem írt semmit se. Remélem csak nem hal éhen, szegény kölök, nem ám itt nekem lefogy. Mi lesz vele akkor? Július 25-20.

Sziasztok, pedig csak annyit, hogy rohadt meleg van ott kint. Hála Istennek, ha esik az a baj, ha meleg az a baj, ha hideg az a baj, mindig bajunk van. Szóval 25 fok és tömény napsütés. Május 10-e, vasárnap. Vava és a szombrita.

Na hát akkor mi lesz? Plusz 35-70-45-95-95 Simonunk éhen fog halni. Jöhetnek az ötletek, hogy mit főzzön. Aztán meglátjuk, hogy mi van neki otthon,

Na tessék, Simonnak ötlet. Egy jó kis disznótoros káposzta. De fincsi. Vagy még finomabb. Köris ananászos csirkét rizsával. Csak hogy a rizsa ki ne maradjon. De az igazi klasszikus se rossz. Én azt fogok rántott csirkemel, szezámmagos, krumplipüré, finom tejfölös paprikás juborka saláta. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, puszika, encsike, hogy egy jó szakácsnő tudok-e még neki ajánlani.

mondom, én Simon írja, maradjunk a szakácsnőnél. Két legyen egy csapásra. Ugye DJ Simon?

Senki pedig azt írja, annyira tudtam, hogy ez lesz a válasz. Lehet-e picinkét ismerem? Akit én ajánlani tudok, imádja a kolbászt. Főleg jó rakott krumplit csinál belőle. Hú, bazd. Jaj, bocsánat. Húsimon-e. Hallod?

és akkor tisztelettel jelentem, április 13-án hétfőn reggelre lett 4 darab kisnyúl az egyik alomban, 18-án pedig a másik alomban 7 darab kisnyúl. Mindenki jól van, fürgék, de nagyon szépek, majd lefényképezem őket és berakom őket a csoportba.

Na figyelj, a színpadon a Dr. Tom, a dance doktora, ezt nem hitted el. Ahogy szoktam mondani, fiatal volt és kellett a pénz.

0: barátját.
1: No, szerintem ez az a felvétel, amit Jakab Szálláson akár még élőben is magától a Dance Dokitól meg tudtok hallgatni.

Dávid. A nyírvasvári fenegyerek, a mentősök mentőse, szia Dávid, kellemes vasárnap délután, remélem, ahogy szoktad, dolgozol. Szia, jó, hogy itt vagy. Mikor találkozunk, nem tudod?

Love Message. Dávid azt írja, természetesen dolgozik. Jövő hét után igen lesz egy. Akkor megyek.

Az a fogadtatás, ami ott van. Kávé, energiaital, jó kis beszélgetés. A ritka ám az ilyen. Az autószállításban.

Ugye Boriszka a héten bemondta, hogy három autót viszek egyszerre, hogy miért nem szedek össze embereket mind a háromba. 3x5 az 15 ember. Erre mondtam neki, hogy várja, összekeversz valakivel. Én autószállítós vagyok. Autót szállítok, nem élő állatot.

Na szóval, Béni írt nekem, szia, bármilyen zenét léci preferálj következőknek. Isai család Erdélybe, Encsikének, jó magamnak, aki kitartóan élvezzük a Super DJ Rádió csatangolóknak. Szeretném megköszönni Fazék barátomnak, hogy újból kiásta nekem a szerelő aknát. Köszi Fazék, ne menj lejjebb, mert olajos lesz a cipőd. Köszi Béni.

Gergő, igen. Levi, köszi, további szép délutánt kívánok mindenkinek. Zoli Kőszárhegyről. Na figyelj, Bence! A legnagyobb hős után te leszel a következő legnagyobb hős.

főleg télen este 6 órakor villanykapcsolás irány fel, mert aztán lesz kipics otthon, ha nem. És akkor kapcsoltuk az Orf 1-et, az Osztrák 1-et, és néztük a filmet.

érződik, hogy mennyire szereted, amit csinálsz. Nagyon szépen köszönöm. Maradj mindig ilyen. Ilyen próbálok ilyen maradni. Sőt, maradok ilyen. Miért ne? Isten áldjon. Viszont kívánom. Kellemes vasárnap délután kívánok nektek. Na, DJ Simon menü 2, második menü. A múltkor annyira bejött a spenótos gombás gnocsi, hogy most megint azt csinálok. Úgyhogy itt a második menü. Azért az rátpont csak elkészül, nem? Na, Simon, csináld már meg.

Na, menjünk is tovább a Brooklyn Bounce után. Kolár Gábor azt írja, nagy vagy, szuper, nagyon szépen köszönöm. És ugye plusz 36, 70, 45, 95, 995, ne téveztem meg senkit, ez egy Viber szám. Kolár Gábor pedig videót küldött, következőre felhívsz. Tudod, ne hívjatok, írjatok!

én tudom, hol van Nyírvasvári Surci, hiszen Nyírbátorban születtem. Na, ott szoktam elvenni a Bátortrasz mellett. Azok a vakmerő csávók. És igen, Surci drága, amiről beszélsz, az a szabolcsi mentalitás és vendégszeretet. Na, meg a pálinkájuk várja, a pálinka is. Ugye, Dávid? Én tudom, én is szabolcsi lányka lennék. Na, Encsike, akkor megint...

Ködnek, idén nem lesz, elpakoltam, de vázából fogunk inni megint. A Super DJ Rádió találkozón úgy, ahogy

0-30-70 45-95-95-95. Üdv mindenkinek, király a műsor, csörgünk-e mint a dió, és ő volt Herceg László.

Tenacious It's My Life. I to www.superdigiradio.hu ne DJ Schulzival a Sunday Partyban. Viber számunk még mindig a plusz 3674 95 95 95 és elfogyott a levegőn.

17 óra, 15 perc van. 18 órakor jön hozzátok Zsolti. Majd 20 órától Live Man. Amit még nem néztem meg, nem tudom hol a plakátja. De Live Man. Aztán ha nem, akkor az automata DJ. Úgy el vagyok havazva, nem néztem meg. Nem véletlen játszottam, hogy miért nincs egy nyáron hó. Konkrétan meg vagyok csúszva, mint disznó a jégen.

hogy Tatabánya meg Sopron között, hogy Tatabánya meg a határ között. Utcaházszám, Szőnyi Márton út 2.

tovább. Mondjuk a dreddel. Figyelnem kell az időt, mert úgy telik, hogy az csak ihaj. Most ugye ellennék.

penótos nocsi. Rohadt jól néz ki, azt azért megmondom. Hát akkor most már, hogyha így vagytok, akkor elmesélem nektek. Hazamegyek, mert ugye a stúdióban vagyok. És lazanyát fogok enni, ami szintén csak rohadt finom lesz.

Nem győzöm vinni a keverőpultomat, amúgy elmondom, meg a mikrofont lecserélni, a keverőt meg javítatni, mert folyik bele a nyálam. Olyan fotókat küldtek, hogy én.

pedig Paquito. Én mindenkinek nagyon szépen köszönöm az elmúlt 3 órát. Jövő héten vasárnap találkozunk. Addig is mindenkinek legyen könnyű a hét.

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok, nagyon szép kora estét kívánok mindenkinek, és hát ugye jó zenehallgatást velünk a Super DJ Rádiónál, a mikrofonnál már Zsoltit halljátok, és hát tudjátok, hogy ilyenkor én mindig a 80-as évek nagyszerű zenét hozom nektek. Egyébként ez az együttes a Nasty Boys együttes volt, akiktől hát igen, csak sok jó zenét kaptunk. Először is Surci barátunknak köszönjük szépen az előző műsort, nekem nagyon bejött, én imádom a retro zenét, és hát tudom azt, hogy ti is nagyon szeretitek a retrót, én is retroval folytatom a 80-as évek high energy zenei stílusával, és nagyon-nagyon kevés italodiszkót is hozok. Hát gyerekek, a lehetőség ott van, ugye, hogy írtok nekünk Viberen, vagyis hát nekem, ugye, és akkor én a kér zenét le fogom játszani, ezt garantálom, főleg, hogyha olyat kértek, ami a 80-as évekkel kapcsolatos, ugye, akkor én le fogom játszani a kért muzsikát, és hát ezzel már ugye el is mondtam, hogyha kértek, akkor olyat kérjetek, ami a 80-as évekhez kapcsolódik. Gyerekek, hogy hol? Hát a Viberen mondtam, és már is mondom a számot is hozzá, 36, 70, 45, 95, 99 és 5-ös a vége. Gyertek, írjatok és kérjétek kedvenc muzsikáitokat. Hát gyerekek, igaz, hogy nagyon-nagyon összeválogattam, összeraktam ezt a mai műsort. Egyébként mindig úgy vagyok vele, hogy nagyon összerakom. Hát egy kis ízelítőt mondok nektek, hogy milyen zenékre számíthattok. Lesz Twins, tőlük a Face to Face című dal, nagyon nagy muzsika. Aztán lesz egy Joy, I'm in Love című dala egy extended verzióban. Aztán lesz olyan, hogy Nell Smith, Help Me Tonight, Alberton Turbo Diesel, ő is a maxi verzióba fog szólni, 84-ből egyébként. Aztán Erection együttes, Two Girl, Click, Linda Jo Rizzo, Andy Andersontól hozom a Golden Hitch egy veleget, amit már egyszer már mutattam, de szerintem egyszer nem elég meghallgatni ezt a zenei összeállítást. Aztán Fancy is fog nekünk zenélni Fire Control-tól a Symphony Flow című dalt, szintén a 12-es a nagy lemez verzióban. Aztán a Mozart is fog nekünk zenélni, és méghozzá a Malice and Vice című dalt fogom, szintén a nagy lemez verzióban, és hát ugye gyerekek, a többi legyen meglepé, vagyis hát legyenek gyerekek, a többi legyen meglepé, vagyis hát legyenek meglepetés zenék is, na de.

És hát közben, menet közben Encsike már írt is, és azt írja, szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép délutánt kívánok mindenkinek, is kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást kívánok, puszcsika Encsike. Hát Encsike, köszönjük szépen, és neked is ugyanilyen jókat kívánok. Nos hát a következőkben viszont már is itt van a Face to Face és a Twins együttes egy hatalmas extended verzióba fog nekünk zenélni.

Nos hát gyerekek, közben, mielőtt még Joey zenéjét indítanám, hát abban nem szeretnék belebeszélni, sőt, mit több. Én ezekbe a zenékbe egyikbe se szeretnék beszélni. Annak idején, amikor mondjuk hallgattam a rádiót, és biztos emlékeztek, csináltam én nagyon sokat szóra olyat, de ti is, hogy rögzítettem kazettára a zenéket, ugye, rádióból is, amikor belebeszéltek a zenébe, hát én az idegtől fel tudtam volna robbanni, és most is úgy vagyok egyébként, hogyha hallok valami jó zenét, nem szeretem, hogyha belebeszélnek. Na most a következő zeném olyan lesz, az I'm in Love című dal, amiben nem fogok belebeszélni. Hát Kollár Gábor azt írja, hogy szuper a szuperen, szabadszállás jelentkezik. Hát Gábor, üdvözöllek és jó hallgatózást kívánok neked. És hát Banditné, most nem fogom elrontani, Banditné Tomka Krisztina azt mondja nekem, hogy szia Zsolti, jó zenék, mint én, mindig Isten áldjon. Hát Krisztina, örülök, hogy teszik ez a zenei stílus, ez a 80-as éveken nagy, hatalmasan nagy, örök sláger zenei összeállítása. Hát köszönöm, tényleg örülök, hogy tetszik, és hát a másik, hogy azt írott, hogy Isten áldjon, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom neked is. Nos, a gyerekek, akkor én már be is fogom a számat, és indítom Joey, I'm in Love című dalát.

gyerekek, ugye, hogy ebbe a zenébe kár lett volna belebeszélni. Egyébként, hogyha kértek tőlem zenét mondjuk Joy-tól, akkor általában nem mindig a Hello-t, vagy pedig a Valerit kéritek. Na, de én majd én magamtól mutatom nektek Joy nagyszerű zenéjét. Van egy olyan zenéje, aminek az a címe, hogy Gimme Gimme, hát gyerekek, az is egy hatalmas muzsika. Na, de közben, menet közben Csoki Zsolti, aki tényleg a Druszám, azt írja nekem, hogy szia Druszám, sziasztok, szuperek, felső tárkán jelen, jók ezek a 80-as évek, hát hogy ne lennének jók, szerintem a zene fénypontja az a 80-as évek, a 80-as években kaptuk a legeslegigényesebb zenéket, és hát én szeretném is ezeket mutogatni még nagyon-nagyon sokáig. És hát Isa István, ő is jelen van, aki azt írja, hogy gyönyörű vasárnap délután kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen. Üdvön neked, nagyon örülünk, hogy újra itt vagy, szép napot mindenkinek. Hát István, köszönjük szépen, és mi is neked nagyon szépet kívánunk. Aztán Kollár Gábor meg egy kis sziszikecset szeretne a nővérének, hát Gábor, nincs akadálya semminek, hamarosan a sziszikecs a lejátszón.

gyerekek, azt mondja Kollár Gábor, hogy Sissy Kecsen zenét a nővérének szeretne kérni. Hát Gábor, figyelj, és a nővéred is figyeljen, mert egy olyan zenét játszom a Sissy Kecstől, ami nagyon-nagyon eredeti verzió, és ebben az eredeti verzióban ez így hatalmas, nagyon kellemes, és tényleg nagyon-nagyon diszkós, direkt játszom így, tehát nem extended, nem maxi, hanem eredeti verzió, és már a hangja is nagyon-nagyon ott van a toppon.

Gyerekek, nagyon remélem, hogy felismertétek a Silent Cirque együttest. A következőben egy olyan zene, amit megint szerintem mindannyian ismertek, csak hát már nagyon-nagyon régen hallottátok, gondolom én, ugye? Nell Smith következik, és azt mondja, hogy Help Me Tonight. Ez is egy olyan verzió, amit csak is azok hallották, ugye, akik megvásárolták a nagylemezt, mert hát a rádiók nem így, nem ebben a verzióban játszották annak idején a 80-as években.

gyerekeket volt itt Alberton és a Turbo Diesel című dal a maxi verzióban 1984-ből. És közben Ákos írt rám Messengeren, és azt kérdezi, hogy küldenék-e Neotont. Hát Ákos, természetes, hogy küldök neked a Neoton Familiát, és mikhozzá a 220 felett című dalt küldöm neked.

neked kell mondom nektek, hogy nem akarok magyar vizekre evezni, de az van, amit ti szeretnétek. Ákos kérte a Neoton Familiát, én csak a zenét, vagyis a számokat választottam. 220 felett közben Benek Árpád, szia Árpád, azt kéred, hogy egy Bill Papát játszak, természetesen fogok játszani, és nem a 60 csapást akarod. Hát, még gondolkodom, hogy melyik legyen, na de a lejátszón már is az Election, és a Racing My Two Family egy világszám, és ez ugye nem a 80-as évekből, hanem még régebbről, a 70-es évekből szól.

Hölgyek és urak, Deák Bill Gyula énekelt nekünk az Éjféli Piac című dalt. Választottam, mert hát Benek Árpád szeretett volna egy Bill Papa muzsikát, ami már is lejátszódott. Közben Gyula barátom is jelentkezett, aki azt írja, hogy jó adást kíván, és hogy a buli van, na meg hát, hogy ő is Gyula. Hát igen, egy Gyulák találkozása történt az előbb. Hát szia Gyula, nagyon szép estét, és jó zene hallgatást kívánok neked. A következőkben már másfajta zenei stílus, na persze nem gyengébb, legalább olyan jó stílus, mint amit Deák Bill hozott nekünk. Fancy zenél, és a zene címe Flames of Love, ami egy extended, kibővített 88-as verzióba szól.

Hölgyeim és uraim, ez volt itt a Tvagirl együttes. A következőkben másfajta zenei stílus már megint, de nagyon-nagyon zeneileg nagyon ott leszünk. A Pokolgép együttes fog nekünk zenélni. A Holban a szó című dalt fogom játszani akusztikus verzióba, és hát Benek Árpád kérésére fog szólni, és utána visszajövök ehhez a zenei stílushoz, amit ugye Bobby Orlandótól kaptunk a 80-as években.

Gyerekek, hölgyek és urak, ez az igazi high energy a 80-as évekből. A következőkben még mindig ennél a zenei stílusnál maradok, de annyi esetleg, hogy egy nagyon-nagyon kicsit kellemesebb lesz a zene. 85-ből fogom játszani a muzsikát, és csak annyit mondok, hogy 12-es verzió, és még a 12-es verzió, tehát az, hogy a nagy lemez verzió, tudjátok, az azt jelenti, hogy kibővített ma a verzió, és még ráadásul annak a maxiját fogom játszani, tehát egy nagy a maxi lemez fog szólni, nem árulom el, hogy ki fog nekünk zenélni, de nagyon-nagyon ott leszünk a High Energy-nél.

gyerekek, most már akár el is árulhatom, hogy Linda Giorizzo énekelt nekünk, a Flörc együttes énekese, és hát ugye, akiknek Bobby Orlando gyártotta a jobbnál jobb slágereket, közben Benek Árpád azt mondja, hogy még egy klasszikus rockot szeretne Ossiántól. Én nem bánom, mert hát én is szeretem a rockzenét. Nos, azt mondja, hogy rock az élet, de jöhet nekük bármi, de a rock az igazi, mert ezeken nőttünk fel. Ők 50-esek, hát Árpád, elmondom neked, hogy én is 50-es vagyok, és hát természetesen a magyar rockzene ugye azok valahogy úgy belénk éget, és hát néha-néha, sokszor jó meghallgatni és újra meghallgatni a régi rockzenét. Amit én játszom, az a Bilincs vagy Ékszer az Ossian együttestől, és hát szóljon a kedvedre.

0: Nos, hát ez volt az Ossian együttes, Brincs vagy Ékszer című dala. Viszont Tencsike azt mondja, hogy ő neki Ossian jöhet bármikor. Kollár Gábornak is bejön az Ossian, és hát azt mondja, hogy egy kicsit Gábornak egy kicsit jobb hangulatot. Hát Gábor, tudod, ez úgy van, hogy amit te kérsz, meghallgatják mások, amit mások kérnek, azt meghallgatod te is, meghallgatom én is. Tehát mindenkinek más a zenei ízlése is, és azért van, aki mondjuk szereti a változatos muzsikát, mondjuk egy rockzene, egy ilyen, egy olyan, egy amolyan, de hát ez egy retro zenei összeállítás, és ráadásul még nálam lehet zenét is kérni, úgyhogy az szól, amit ti szeretnétek. Persze hozom én a válogatott műsoromat, de az is szól, amit ti szeretnétek.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

gyerekek, a műsoridő hamarosan lesz elég, de hát Kollár Gábor még azt írja, hogy ő szeretne olyat hallani, hogy éjjel érkezem, tehát ezt a című számot szeretné hallani. Hát Gábor, figyelj, én lejátszom neked ezt a számot, gondolom, hogy te az Edda együttesre gondoltál, na de én most nem az Eddától fogom játszani, hanem más együttes, más előadóktól, és egy újdonságot fogok neked mutatni, hogy ki hát legyen meglepi, meglepetés, és szóljon neked az éjjel érkezem, amit már is indítok, mert hát a műsoridő ugye hamarosan letelik, és a live-ben mindjárt itt van veletek.

Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a műsort, ami a 80-as évek high energy muzsikájáról szólt, és hát ugye közben elkalandoztunk, kérésre kalandoztunk el, egy kicsit rockzenét is játszottunk, és hát ne felejtjétek, hogy jövök hozzátok kedden 20 órától, és a Eurodiscót fogom hozni, van, aki mondjuk úgy ismeri, hogy Eurodiscó, a 90-es évekből, viszont az elköszönő zenémet már is indítom, ami hatalmas habatortán, Fire Control, a Symphony of Love című dal, és természetesen 12-es verzió 86-ból.

érkezem. No, akkor tömény hands up az első egy órá után a trance. Itt velem Live Mennel, a Super Ridge Rádion keresztül.

Akkor trend szóra, aminek mindjárt vége van. Azt a jövét vasárnap, ugyane így. Itt a Spirit Jury rádión keresztül, jó magamban live bennel. www.spiritjuryradio.hu, ott lehet olvasni IBER számunkat. Aztán most nekem konkrétan lehetne írogatni.

akkor éget ére Munkmára live, Munkmára live-en voltam itt a Super DJ Rádión keresztül. Legközelebb jövő hét vasárnap eszek hallható. Úgy nem az időpontban. Encske mond, mit beszélt? Írt el nékem.